Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, épp hogy visszaértem, megmondom őszintén, az ületésnapi fesztiválról, amíg bírtam, húztam, de hát mégiscsak adás van, szóval itt vagyok, és hozom azt a dalt, amit tegnap szenzációsat, mert hogy élőben is meghallgathattuk a Rádió egy születésnapi fesztivál nagy színpadán, Tóth Abigail, Accent Sugar Daddy, ezzel kívánok kellemes éjszakát mindenkinek.

Sláger megy, köztük pedig egy óriási kedvenc Ray-től, aki készített már gigaslágert Regarddal, Joel Corey-val, David Guettával, az utóbbi időben pedig teljesen egyedül, nem csak teljes albumokat tölt meg, de óriási koncerthelyszíneket és stadionokat is, tényleg nagyon jó. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most nem egy feldolgozást, egy újragondolást hozok a legnagyobb kedvencek között. Egy korábban fétlesz dal, most Bibi Rexától jön. A New Religion az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megyek pedig a diszkósit, akik minden évben nagyon nagyot mennek a születésnapi fesztiválunkon is. Most is 6 órától fél hétig akkorát zenéltek. Hát imádtam. Na, aki nem volt ott, lecsúszott róla, az keresse majd a videókat, meg hát egyébként socialben tele vagyunk tartalommal. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, 21 Pilots, Heathens, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezeket hozom a következő órában is megállás nélkül, köztük lesz Radarton újdonsága, de készül a Kétóval, Martin Garrix-el a kezdésben pedig Taylor Swift-tel. Na rá, hogy a legnagyobb aktuális kedvencet indítom tőle mindjárt, The Fate of Ophelia pár percen belül itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Ray Daltonnal folytatom, aki egy tökéletes bizonyíték arra, hogy egy csomó minden fejben dől el. Egy ideig ő nem hitte el, hogy lehet idézőjelben több, mint egy együttműködő partner. Nagy zenékben dolgozott, de ő csak idézőjelben, mondom még egyszer, egy együttműködő volt, de aztán valami átfordult benne fejben, és azóta hát szólóban is stadionokat tölt meg. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Runnin' itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 születésnapi fesztivál after party pedig még tart. A Rádió 1 DJ-kkel három helyszínen zenélnek ezekben a percekben is. Én pedig indítok egy nagy kedvencet, és nem mondom, hogy újdonságot, mert maga a dal legalább ilyen 15 éves, de most kapta fel újra a világ, és milyen jól tettük. K2, Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en. Kellemes

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádió egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió egyet.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezt a Cyril dalt még becsempésztem így gyorsan az óra végére. Hú, de jó volt tegnap a születésnapi fesztiválom. Na, viszont mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, ma nem jönnek Balázsik, mert hogy időközben azért munkaszünet van, és ennek is lehet örülni, lehet pihenni, holnap viszont jönnek, sőt vadió játékot is indítanak, a következő órában mesélek majd róla, amit egyébként ezzel a nagy kedvenccel indítok. Igen, ő is fellépett nálunk tegnap, Accent, a Don't Leave-vel mindjárt jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Az egyetem közleménye idézte Géci Attillát, az elektronikai technológiai tanszék munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik. Két párhuzamos fejlesztési projektjük is fut az uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűrű vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetésre tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a rádió egy DJ-től pedig tudjuk, hogy elképesztő dalokat készítenek, Regálili egyre többet hoz ki az utóbbi időben, aminek nagyon örülök, de ez az újdonság, amit a héten mutattunk be, ez valami elképesztően jó lett. Mutatom, Regálili, Heal Me, itt a rádió.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem bírom ki, hogy ne menjek még egy picit vissza a tegnap estébe. Óriási volt Szemfelt. Én imádtam, Atissal együtt hatalmasat bulisztunk rá. Ez pedig az igazi mai sláger, a Heart Like Mind. Itt a rádió.

0: Egyszer.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert mindjárt 3-4-5 lesz, én pedig Joel Corey-t hozom már is, aki kb. Ilyenkor szokott végezni a saját szettjeivel, visszamegy a szállodába, de nem lefekszik, hanem elkezd nézni befektetős műsorokat. Ilyen reality-ket szeret a legjobban. És hozzáteszem, részben azért is, mert neki is van egy csomó egyéb biznisze, de állítólag ezzel tud a legjobban lefűzni. Én meghozom az igazi mai slágerét Joel Corey-nak a Galantis-szal közösen. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Évfordulót ünnepelt a Vépi Nyugdíjas Klub. 140 éves a Szombathelyi Zrínyi Iskola, és amatőr művészek Répszelakon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a Vépi Ne Felejts Nyugdíjas Klub. A művelődési házban tartott klubfoglalkozáson a köszöntők után felidézték a régi időket, majd Molnár Árpád köszöntötte oklevéllel is a 45 éves fennállását ünneplő klubot. Az ebédet követően pedig ajándékműsorral is meglepték a klubot, írja a vaol.hu. 140 éves a Szombathelyi Zrínyi Ilona általános iskola. Az intézmény fennállását családi sportnappal ünnepelte. A program részeként délelőtt az iskola tanárai, tanulói és a meghívott vendégek közösen gyűjtötték a kilométereket a Gájer Parkban. A résztvevők közösen teljesítették az 1310 kilométert, ezzel is tisztelegve az iskola múltja előtt, írja a vaol.hu. Vasvár megye amatőr művészei mutatkoztak be Répcelakon. A Nemzeti Művelődési Intézet idén is meghirdette a Tehetségpaletta programot. Azért, hogy lehetőséget adjanak a Kárpát-medence amatőr művészeti közösségeinek és alkotóinak a bemutatkozásra és a fejlődésre, írja a Vármegyei Napilap. Ezek a találkozók jó alkalmat teremtenek arra, hogy ezek az amatőr művészek kapcsolatot alakítsanak ki egymással. A megyében két alkalmon 87 tehetség mutatkozik be a programban. Idén is megtartották az országos űrgeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az űrgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér, etológus, a vadonleső program munkatársa.
4: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrgeállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket az 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
3: Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Az északi szelet többfelé élénk erős lökések kísérhetik. Fokozódik a nyárias meleg, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. De délután észak felől egy hideg front érkezik erős időnként viharossá fokozódó széllel.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek és szép reggel, 5 óra után 10 perccel. A mikrofonnál Király Tamás, május 25-e van, az Orbánok a névnaposok, egyébként ő pedig Bibi Rex egy Faithless dallal. Ez a New Religion a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap jönnek a vadió játékkal, az elfűrészel dalok játékkal, nagyon menő ajándékokért. Az infokaradio1.hu, én pedig továbbra is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most a One Republicot választottam, ez a Counting Stars, kellemes éjszakát mindenkinek!

kettes gondját. Egy vándor vagyok, nehezen megérthető, de nem mindig ég a ház, mikor az ég a tető. Csak sodródok az árral, és pont mint egy folyó folyok. Nekem az is elég, ha egy csillag rám mos

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a hosszú hétvége, folytatódik, ma sem kell melozni, és ma is 28 fok lesz. Ha-ha! Az de rendben van. Ahogy a folytatás is, Tóth Abigail X & Sugar Daddy. A dal, amit tegnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon élőben is meghallgathattunk, aki lemaradt róla, egy csomó kontentet talál, de azért az ott helyben volt nagyon nagy. Mindjárt hozom itt a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Az egyetem közleménye idézte Géci Attillát, az elektronikai technológiai tanszék munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik. Két párhuzamos fejlesztési projektjük is fut az uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetésre tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat, és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytató!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert tegnap pedig elindítottuk a fesztivál szezont a Rádió egy születésnapi fesztivállal, és idén nyáron is rengeteget fogunk együtt bulizni, és ezen a hosszú hétvégén egyébként a Siófoki plázs is elindult, ahol na rá, hogy ott leszünk, többek között DJ Metzger Vickivel is lehet bulizni ezen a nyáron, sőt, DJ Otti is visszatér, egy csomó info a Rádió 1.hu-n ezzel kapcsolatban is. Én pedig hozok egy újabb nagy kedvencet, most Félix Szín a Sáusszal jön, ez a Walk With Me, itt a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
2: Köszöntöm Önöket, Kovács Rádai Andrea vagyok. Téravató ünnepséget rendeznek Szombathelyen. Az önkormányzat közleménye szerint május 28-án avatják fel azt a teret a városban, amit Fejsz Györgyről, Szombathely egykori alpolgármesteréről neveztek el. Az eseményen közreműködik Bújtás Ervin énekes. Emlékfalvatás Szombathelyen. Rónai Károly Podmanicki díjas építészre emlékeznek május 29-én a Vasiskanzenben. Az ünnepségen a köszöntő beszédek után Rónai Cecília osztja meg gondolatait édesapjáról a jelenlévőkkel. Olvasható a Skanzen közösségi oldalán. A hónap végén startol az Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben, írja a vaol.hu. Május utolsó hétvégéjén zenével, irodalommal, kézműves termékekkel telik meg Szombathely szabadtéri néprajzi kiállítása. A háromnapos esemény keretében lesznek előadások és beszélgetések, színházi előadás és táncház is. Június 12-e és 16-a között rendezik a Bloomsday Összművészeti Fesztivált Szombathelyen. Irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai programok is szerepelnek az idei kínálatban, közölték a szervezők. Az esemény egyik leglátványosabb és leginnovatívabb kezdeményezése a murális műhely, amely nagyméretű falfestmények formájában reflektál James Joyce világára. A részletes programok megtalálhatók a rendezvény Facebook oldalán. José Cura virághírű argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész különleges koncertsorozattal várja a közönséget augusztusban az ország több templomában. Szombathelyre is ellátogatnak, augusztus 10-én a Sarlós Boldogasszony Székesegyházban adnak hangversenyt, közölte a Filharmónia Magyarország. Azt írják, az esteken az orgona egyenrangú partnerként jelenik meg, gazdagítva és kiteljesítve az énekhangot. Idén a megszokottnál korábban, augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A beharangozó tájékoztatón elhangzott, a fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Újdonságként fényfestés készül az Izeum épületére, és készül közösségi mozaik. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő. A program kínálat is bővül még.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb attrakcióval bővült Bükkfürdő. Egy hetes programsorozattal ünnepelt a Nyitra, és meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíjat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Átadták a Bükkfürdői pumpapályát. A város újabb attrakcióját a fürdő parkolójánál alakították ki 40 millió forint támogatásból, amit 20 millió forinttal egészítettek ki, írja a Vármegyei Napilap. A pálya nem csak a szabadidő hasznos eltöltésére használható, hanem akár versenyek megrendezésére is. A hivatalos átadó után a Geri BMX coach fiataljai próbálták ki a pumpapályát. Fennállásának 70. a két nyelvű képzés elindulásának 20. évfordulóját egy hetes programsorozattal ünnepelte a Nyitra utcai általános iskola. A szombathelyi intézményben a hetet kiállítás megnyitóval és a főtéren flashmobbal indították. Pénteken a rendezvénysort gálaműsorral zárták. A Szavária moziban szülők, nagyszülők izgatottan várták gyermekük, unokájuk fellépését, írja vaol.hu. Meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíj pályázatot Szent Gotthárdon. A helyi diákokat szeretnék támogatni, azokat a 11-12-13. Évfolyamos középiskolai tanulókat, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, vagy kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi, művészeti vagy sport és egyéb területen. Emellett az első diplomáját szerző 26 év alatti egyetemistákat is elismerik. Augusztus 31-ig lehet jelentkezni, részletek a város honlapján. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónknak Bátorini Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Az északi szelet többfelé élénk erős lökések kísérhetik. Fokozódik a nyárias meleg, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. De délután észak felől egy hideg front érkezik erős időnként viharossá fokozódó széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, és hát még mindig jó hétvégét mindenkinek, mert hogy hosszú hétvége van, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket pedig megállás nélkül hozzuk, ebben az órában készülök Ed Sheerannel, Lil Nas X-el, de a legújabb kedvenc Ray Daltontól is bekészítve, most viszont a Fastboy-on topikkal, ez a Forget You, még egyszer szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és megérkezett Dua Lipa koncertalbum és koncertfilmje, amit még decemberben rögzítettek a legutóbbi turnéjának az egyik állomásán, ami összesen egyébként 92 állomásból állt össze, és 1,75 millió jegyet adtak erre. Május 21-e óta pedig már elérhető az erről készült film is az egyik szolgáltatónál. Na, én viszont az igazi mai slágerét hozom, méghozzá Martin Garrix-szel közösen. Dua Lipa és a Scared to be Lonely. Itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsik ma nincsenek, hosszú hétvége van. Ma még munkaszünet, ma még remélem mindenki pihen. Emellé én hozom az igazi mai slágereket, viszont nem csak ezen a héten, de jövő héten is lesz játék a Balázsiknak. Mutatom ennek a részleteit, aztán pedig egy újabb nagy kedvencet és egy kis extra változatosságot hozok. David Guettával, Kid Cudival a Memories-t indítom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb fészket építettek sélakói. Szombathelyi püspök a csíksomlyói búcsúban és az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Összefogtak a séi település lakói. Új otthont építettek egy szerencsétlenül járt gólyának az első fészek rakásuk közelébe. Volt, aki az oszlopot adta, amit daru segítségével állítottak fel. Mások fészek tartót gyártottak, és fészket fontak vesszőből. Olvasható a Vármegyei Napilap honlapján. A cikk szerint az új fészekre azért volt szükség, mert a gólya pár napokkal korábban egy villanyoszlop tetején kezdett fészket rakni. A madarak otthona veszélyes helyen volt, mert az odahordott gaja és ágak áramszünetet okoztak. Így a fészket mindenképp el kellett távolítani. Ezért döntöttek úgy a településen élők, hogy összefognak és új otthont építenek a madaraknak. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartottak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeztek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyerekben tartott búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka volt. Steinbach József püspök, a magyarországi református egyházzsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap a Balatonalmádi református templomban hirdetett igét. Szemerei János, a Magyar Evangélikus Egyház elnökpüspöke, szintén pünkösd vasárnap Győrben, a nádorvárosi evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteletet. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek szeretetét és aggodalmát használják ki. Telefonon keresik fel őket, azt állítva, hogy az unoka bajba került, balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége. Fontos az időseket felvilágosítani arról, hogy mindig járjanak utána az információ hitelességének, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Az északi szelet többfelé élénk erős lökések kísérhetik. Fokozódik a nyárias meleg, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. De délután észak felől egy hideg front érkezik erős, időnként viharossá fokozódó széllel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megköszi pedig egy hatalmas kedvenc, Ray Dalton Blood Runnin', amit indítok. Az énekest ugye először McLemore-nak és Ryan Lewis-nak köszönhetően ismerte meg a világ a Kent Holdászban, és érdekes a sztoria ennek, hogy hogyan találtak rá. Konkrétan Ryan Lewis meghallotta énekelni Ray Daltont, akit akkor a Facebookon kutatott fel, megtalálta, ráírt, felkérte, és hát csináltak egy világslágert. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Runnin' itt a Rádió 1-en. Yeah.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0620-311-111, ide jöhetnek az üzenetek, én pedig a következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket, köztük lesz Sam Felt, akivel tegnap mekkorát bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Elsőként viszont Taylor Swift-tel készülök. Az igazi mai sláger, The Fate of Ophelia, ami mindjárt jön. Előtte pedig mutatom, hogy Balázsék holnap milyen játékot hoznak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
1: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
8: A 400 grammos csomagolt Regnum Barbecue Grill Kolbász. Csak 1399 forint.
7: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
10: Neked mi a 8? Nekem a Charity Go 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
12: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
14: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
2: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
15: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Váltsa pénzre hulladékát! Mohu partnerként fizetünk szinte minden lakossági és céges hulladékért.
18: Fém és elektronikai hulladék, akkumulátor, napelem, gépjárműalkatrész, kis- és nagyháztartási gépek, roncsautó.
17: Szorgos hangya hulladéktelep, Szombathely, Csaba utca 8.
18: Szombaton is nyitva.
17: Árlista a Szorgos hangya hulladéktelep Facebook oldalon.
19: Vállalkozásának, kreatív ötleteinek keres üzlethelyiséget. A Szombathely Városi Vásárcsarnok jó áron bérelhető üzlettel, napi átlag 3500 látogatóval, pezsgő piaci élettel várja. Színesítse termékeivel, szolgáltatásaival a szombathelyi piac kínálatát. Legyen szem előtt!
20: Carson Koma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró Fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
21: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban.
22: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
23: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
24: Mert

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Évfordulót ünnepelt a Vépi Nyugdíjas Klub. 140 éves a Szombathelyi Zrínyi Iskola és amatőr művészek Répszelakon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a Vépi Ne Felejts Nyugdíjas Klub. A művelődési házban tartott klubfoglalkozáson a köszöntők után felidézték a régi időket, majd Molnár Árpád köszöntötte oklevéllel is a 45 éves fennállását ünneplő klubot. Az ebédet követően pedig ajándékműsorral is meglepték a klubot, írja a vaol.hu. 140 éves a Szombathelyi Zrínyi Ilona általános iskola. Az intézmény fennállását családi sportnappal ünnepelte. A program részeként délelőtt az iskola tanárai, tanulói és a meghívott vendégek közösen gyűjtötték a kilométereket a Gájer Parkban. A résztvevők közösen teljesítették az 1310 kilométert, ezzel is tisztelegve az iskola múltja előtt, írja a vaol.hu. Vasvár megye amatőr művészei mutatkoztak be Répcelakon. A Nemzeti Művelődési Intézet idén is meghirdette a Tehetségpaletta programot. Azért, hogy lehetőséget adjanak a Kárpát-medence amatőr művészeti közösségeinek és alkotóinak a bemutatkozásra és a fejlődésre, írja a Vármegyei Napilap. Ezek a találkozók jó alkalmat teremtenek arra, hogy ezek az amatőr művészek kapcsolatot alakítsanak ki egymással. A megyében két alkalmon 87 tehetség mutatkozik be a programban. Idén is megtartották az országos űrgeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az űrgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér, etológus, a vadonleső program munkatársa.
3: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrgeállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket az 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradását, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
2: Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Az északi szelet többfelé élénk erős lökések kísérhetik. Fokozódik a nyárias meleg, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. De délután észak felől egy hideg front érkezik erős időnként viharossá fokozódó széllel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 7 óra után járunk, pünköst, hétfő van, munkaszüneti nap, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig David Guettai a folytatás, aki a nagy fesztiválok, a nagy Ibizai és a nagy Las Vegas-i bulik mellett idén egy számára egészen új dolgot is kipróbál. Az egyik Forma 1 futamon Silverstone-ban is zenélni fog, július 2-án egyébként ő tartja a nagy bulit. Most pedig az igazi mai slágerben a One Republic-kal érkezik David Guetta. Ez az I Don't Wanna Wait. Itt a Rádió 1-en. Szép reggel!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágermegy, és nem állítom, hogy nem vagyok fáradt. Ameddig bírtam, tegnap ott voltam a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, de hát aztán jönni kellett, mert hogy itt az adás, viszont hát még bőven ott voltam szemfelszettjénél,

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert tegnap pedig a Rádió egy születésnapi fesztivállal idén is elindítottuk hivatalosan a fesztivál szezont, amin nincs megállás. A következő bulira már nagyon készülünk, ahova elvisszük a hallgatókat. Mutatom most ennek a részleteit, aztán pedig Lady Gagát és az Abrakadabrát hozom. Perc is a hírek után ezzel a nagy kedvenccel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
11: Önnek a Protexin kell.
12: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
14: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
2: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb attrakcióval bővült Bükkfürdő. Egy hetes programsorozattal ünnepelt a Nyitra, és meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíjat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Átadták a Bükkfürdői pumpapályát. A város újabb attrakcióját a fürdő parkolójánál alakították ki 40 millió forint támogatásból, amit 20 millió forinttal egészítettek ki, írja a Vármegyei Napilap. A pálya nem csak a szabadidő hasznos eltöltésére használható, hanem akár versenyek megrendezésére is. A hivatalos átadó után a Geri BMX coach fiataljai próbálták ki a pumpapályát. Fennállásának 70. a két tannyelvű képzés elindulásának 20. évfordulóját egy hetes programsorozattal ünnepelte a Nyitra utcai általános iskola. A szombathelyi intézményben a hetet kiállítás megnyitóval és a főtéren flashmobbal indították. Pénteken a rendezvénysort gálaműsorral zárták. A Szavária moziban szülők, nagyszülők izgatottan várták gyermekük, unokájuk fellépését, írja vao.hu. Meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíj pályázatot Szentgotthárdon. A helyi diákokat szeretnék támogatni, azokat a 11-12-13. Évfolyamos középiskolai tanulókat, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, vagy kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi, művészeti vagy sport és egyéb területen. Emellett az első diplomáját szerző 26 év alatti egyetemistákat is elismerik. Augusztus 31-ig lehet jelentkezni, részletek a város honlapján. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Az északi szelet többfelé élénk erős lökések kísérhetik. Fokozódik a nyárias meleg, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. De délután észak felől egy hideg front érkezik erős időnként viharossá fokozódó széllel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Martin Garrix, aki már nem a 20-as éveibe jár, egy jó másfél héttel ezelőtt átlépett a 30-asok világába, és meg is lepte magát egy extrém falmászással. Az Instán minden fotó erről ott van. A dalai viszont továbbra is zseniálisak, az egyik legnagyobb kedvencünk a Butterflies tőle, ezt indítom most itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, hosszú hétvége van, szóval ezen a reggelen nem beszélünk, hanem az igazi mai slágereket hozzuk megállás nélkül. Például a következő órában készülő Bibi Rexától a New Religion-nel, ugye ez a Faithless dal feldolgozás is szerintem szenzációs, jön majd a Clean Bandit, Emery és David Guetta hármasa, sőt Ed Sheeran is. A kezdésben pedig egy olyan előadó, akivel tegnap együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő Accent, ez pedig az egyik legnagyobb kedvencél a Don't Leave, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9 790 000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
14: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
13: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
17: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
18: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
19: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszínház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
20: Sopronban a nyári boppája tavasztól őszig minden nap várja a sebesség szerelmeseit. Minden korosztálynak felejthetetlen élmény lesiklani a közel 700 méter hosszan kanyargó pályán, ahol kedve szerint gyorsít vagy fékez. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt remek szórakozás a bobozás. www.bobozás.hu.
21: Küzdelmes a fogyás? Ne szenvedj tovább! Palace Medical Center. Valódi megoldás orvosi háttérrel. 0630 529 8000. Vállalkozásának, kreatív ötleteinek keres üzlethelyiséget? A Szombathely Városi Vásárcsarnok jó áron bérelhető üzlettel, napi átlag 3500 látogatóval, pezsgő piaci élettel várja. Színesítse termékeivel, szolgáltatásaival a szombathelyi piac kínálatát. Legyen szem előtt!
22: Autóbontás Szombathelyen. Irány a szorgos hangya hulladéktelep a Csaba utca 8 szám alatt. MOHU partnerként a teljes roncsautót 65, a hiányost 20 forintos kilónkénti áron vesszük át, melyről bontási igazolást is adunk. Szorgos hangya, ahol a roncs is érték. Szombaton is várjuk. Keresse a szorgos hangya hulladéktelepet a Facebookon is.
23: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
24: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
23: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
25: Miért hallgatják egyre többen a...

0: zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb fészket építettek sélakói. Szombathelyi püspök a csíksomjói búcsúban és az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Összefogtak a séi település lakói. Új otthont építettek egy szerencsétlenül járt gólyának az első fészek rakások közelébe. Volt, aki az oszlopot adta, amit Daru segítségével állítottak fel. Mások fészek tartót gyártottak, és fészket fontak vesszőből. Olvasható a Vármegyei Napilap honlapján. A cikk szerint az új fészekre azért volt szükség, mert a gólya pár napokkal korábban egy villanyoszlop tetején kezdett fészket rakni. A madarak otthona veszélyes helyen volt, mert az odahordott gaja és ágak áramszünetet okoztak. Így a fészket mindenképp el kellett távolítani. Ezért döntöttek úgy a településen élők, hogy összefognak és új otthont építenek a madaraknak. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartottak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeztek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szombaton a csíksomjói hegynyerekben tartott búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka volt. Steinbach József püspök, a magyarországi református egyházinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap a Balatonalmádi református templomban hirdetett igét. Szemerei János, a Magyar Evangélikus Egyház elnökpüspöke, szintén pünkösd vasárnap Győrben a nádorvárosi evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteletet. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek szeretetét és aggodalmát használják ki. Telefonon keresik fel őket, azt állítva, hogy az unoka bajba került, balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége. Fontos az időseket felvilágosítani arról, hogy mindig járjanak utána az információ hitelességének, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
3: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
2: Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Az északias szelet többfelé élénk erős lökések kísérhetik. Fokozódik a nyárias meleg, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. De délután észak felől egy hideg front érkezik erős, időnként viharossá fokozódó széllel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, hát igen, egy accent-dal kipörgött most a tegnapi bulinkról. Egy picit viszont most arra gondoltam, hogy 8 után lassítsunk, szerintem sokan kelnek, kávéznak, lazítanak. Na ezt a dalt imádni fogjuk mellé. Lady Gaga, Bradley Cooper és a Shallow, amit indítok itt a rádió egyen. Szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ed Sheeran, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahol jön már is egy nagyon friss dal, amit Magyarországon a Rádió 1 DJ-k mutattak be először, mindig nagyon jó érzékkel rátapintanak arra, hogy miből lesz sláger. Hát, Bibi Rexától a New Religionből az lett, és nagyon imádjuk. Az énekes nő egyébként érdekes, 29 éves koráig nem szerzett jogsit, és addig nem vitette magát javarészt, hanem kifejezetten szeretett tömegközlekedni, most is szokott, de most már azért van jogsia. Na ez viszont a legújabb Rádió 1-es kedvenc tőle, egy fétlesz dal teljes újragondolása. Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagyon sok az üzenet, nagyon sokan kérdezik Balázsékat, ma ugye munkaszüneti nap van, azért nincsenek, holnap viszont lesznek, sőt, egy vadi új játékot is hoznak, az elfűrészelt igazi mai slágerek játékát. Hát na rá, hogy nagyon menő ajándékokért. Én meg ezt hozom mindjárt. Nem elfűrészelve, egybe Purple Disco Machine a Hearst dallal, a Wonderful Life-al érkezik pár percen belül előtte, viszont Balázsék holnapi játékának minden fontos részlete, amit mutatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongszik nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
12: Önnek a Protexin kell.
13: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Reklámot hallottak.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Évfordulót ünnepelt a Vépi Nyugdíjas Klub. 140 éves a Szombathelyi Zrínyi Iskola, és amatőr művészek Répszelakon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a Vépi Ne Felejts Nyugdíjas Klub. A művelődési házban tartott klubfoglalkozáson a köszöntők után felidézték a régi időket, majd Molnár Árpád köszöntötte oklevéllel is a 45 éves fennállását ünneplő klubot. Az ebédet követően pedig ajándékműsorral is meglepték a klubot, írja a vaol.hu. 140 éves a Szombathelyi Zrínyi Ilona általános iskola. Az intézmény fennállását családi sportnappal ünnepelte. A program részeként délelőtt az iskola tanárai, tanulói és a meghívott vendégek közösen gyűjtötték a kilométereket a Gájer Parkban. A résztvevők közösen teljesítették az 1310 kilométert, ezzel is tisztelegve az iskola múltja előtt, írja a vaol.hu. Vas vármegye amatőr művészei mutatkoztak be Répcelakon. A Nemzeti Művelődési Intézet idén is meghirdette a Tehetségpaletta programot. Azért, hogy lehetőséget adjanak a Kárpát-medence amatőr művészeti közösségeinek és alkotóinak a bemutatkozásra és a fejlődésre, írja a Vármegyei Napilap. Ezek a találkozók jó alkalmat teremtenek arra, hogy ezek az amatőr művészek kapcsolatot alakítsanak ki egymással. A megyében két alkalmon 87 tehetség mutatkozik be a programban. Idén is megtartották az országos űrgeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az űrgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér, etológus, a vadonleső program munkatársa.
2: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrgeállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket az 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
1: Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Az északi szelet többfelé élénk erős lökések kísérhetik. Fokozódik a nyárias meleg, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. De délután észak felől egy hidegfront érkezik erős időnként viharossá fokozódó széllel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha valamire az időjárásra tudti, hogy nem lehet panasz ezen a hosszú hétvégén, mindent hozott ez a három nap, amit egy jó nyári hosszú hétvégének hoznia kell, még akkor is, hogyha most május van. Ma is jó idő lesz, viszont ezzel együtt nyilván nagyon sokan mentek el vízpartra, amiből az fog következni, hogy ma délután az autópályák tudti, hogy tele lesznek. Lehet, hogy egy picit érdemesebb korábban elindulni. Hát, vagy legalábbis felkészülni rá is, nem felhúzni magunkat a dugóban. Kygo és a One Republic, ez a Chasing Paradise az igazi mai slágerek között. Oh.

0: paradise with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is megállás és felesleges duma nélkül jönnek a legnagyobb kedvencek. Elsőként például egy olyan DJ-től, aki majdnem fogorvos lett, és tényleg, hát egyetemet nem végzett, de fogtechnikusként dolgozott, és el is szokta sütni azt a poént, hogy korábban csinálta a mosolyokat, most pedig egyszerűen csak a táncparketten előidézi azokat. Hypatonról van szó! Aki ilyen igazi mai slágerekkel idézi elő azt a mosolyt, hogy ő szokta mondani. Norma J. Martinnal az Out of My Head a következő zeneórát indítja itt a Rádió 1-en. Előtte viszont mutatom, hogy milyen nagy bulira visszük el hamarosan újra a Rádió 1 hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Fun Factory és a Master Blaster, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon 10-én, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
2: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
11: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
13: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Trendoptika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trendoptika csoport üzleteiben.
15: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
16: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
17: Régi számítógép a padláson, igazi aranybánya. Egy régi gépházas PC-ért akár 20 ezer forintot is fizetünk. Egy kiló aranykockás Intel processzor nálunk 250 ezer forintot ér. Hozza be a Szorgos Hangya hulladéktelepre. Szombathely, Csaba utca 8. Szombaton is várjuk. Keressen a Facebookon is.
18: Carson Koma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
19: Hány óra?
20: Hajnal 2.
19: Megint nem alszol?
20: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
19: Próbáld ki te is a Sedakurt.
21: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
19: Alszol.
21: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Hozd ide papírhulladék Kft. Szombathely. Újságok, könyvek, karton, fólia, PET, páncalagátvétel, iskolai papírgyűjtés, iratmegsemmisítés. www.hozdide.hu.
23: Tudtad, hogy létezik búfelejtő shopping? Élmény shopping, barinős shopping, családi shopping, célirányos shopping, impulzív shopping, ötletgyűjtő shopping, hétvégi shopping és hétköznapi shopping is. Most melyikhez van kedved? Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
24: Küzdelmes a fogyás? Ne szenvedj tovább. Palace Medical Center. Valódi megoldás orvosi háttérrel. 0630 529 8000.
7: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: Jazz játszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Jamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb attrakcióval bővült Bükkfürdő. Egy hetes programsorozattal ünnepelt a Nyitra, és meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíjat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Átadták a Bükkfürdői pumpapályát. A város újabb attrakcióját a fürdő parkolójánál alakították ki 40 millió forint támogatásból, amit 20 millió forinttal egészítettek ki, írja a Vármegyei Napilap. A pálya nem csak a szabadidő hasznos eltöltésére használható, hanem akár versenyek megrendezésére is. A hivatalos átadó után a Geri BMX coach fiataljai próbálták ki a pumpapályát. Fennállásának 70. akkéta nyelvű képzés elindulásának 20. évfordulóját egy hetes programsorozattal ünnepelte a Nyitra utcai általános iskola. A szombathelyi intézményben a hetet kiállítás megnyitóval és a főtéren flashmobbal indították. Pénteken a rendezvénysort gálaműsorral zárták. A Szavária moziban szülők, nagyszülők izgatottan várták gyermekük, unokájuk fellépését, írja vao.hu. Meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíj pályázatot Szentgotthárdon. A helyi diákokat szeretnék támogatni, azokat a 11-12-13. Évfolyamos középiskolai tanulókat, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, vagy kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi, művészeti, vagy sport és egyéb területen. Emellett az első diplomáját szerző 26 év alatti egyetemistákat is elismerik. Augusztus 31-ig lehet jelentkezni, részletek a város honlapján. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónknak Bátorini Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Az északi szelet többfelé élénk erős lökések kísérhetik. Fokozódik a nyárias meleg, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. De délután észak felül egy hideg front érkezik erős időnként viharossá fokozódó széllel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 9 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Balázsik ma még nincsenek, holnap viszont jönnek még hozzá új játékkal. Erről még mesélek, most viszont egy elképesztően nagy kedvencet indítok, Teddy Swims szerezett a The Door, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

A top 10-es listát pedig összeállították, hogy miket a legjobban. Na nézzük! Az első helyen egyébként messze, kiugróan, Christopher Nolan új filmje az Odüsszeia, a második helyen a Pókember új része a Vadonatúj nap, ugye Tom Holland főszereplésével, a dobogó harmadik helyén pedig a horrorra akadva új része, de a top 5-ben még ott van a június 11-től látható új Spielberg film a lelepezés napja, az ötödik helyen pedig a Vajana, ami július 9-én érkezik. A teljes top 10-es lista egyébként a Radio1.hu. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is itt, és elindítottam a következőt, Shawn Mendestől, Treat You Better, ez jön a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem tudom kibírni még akkora tempót, amit Balázsék diktálnak. Ezen a héten ugyanis új játék lesz náluk, de jövő héten is. Extra ajándékok, és egy nagyon extra játék, aminek mutatom mindjárt a részleteit, aztán pedig ezt a nagy kedvencet indítom. Ed Sheeran jön a kamerával, Siri remixében hozom a dalt, Ed Sheeran pedig rendes angolként, hogyha napon van, akkor a legmagasabb napvédőt használja, mert hogy nagyon érzékeny a bőre, és ez arra jutott eszembe, hogy mi is használjunk, hogyha ma kimegyünk a napra, mert hogy nagyon erős a nap, és hát mindezzel az is jár, hogy szerencsére nagyon jó az idő. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok? Gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
9: Van. Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
13: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
16: Cipők, táskák, kabátok, sportfelszerelés, szemüveg, kontaktlencse vagy mesés ékszerek. tévé, okos óra, háztartási gép, egy gyors hajvágás vagy szakáligazítás, esetleg egy kellemes kávézó ízletes süteményekkel. Ez mind-mind mi vagyunk. Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
17: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszínház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
18: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben se.

0: Rádióját végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: lemez játszóknál Regán Lili, Medker Viktória, Jamina, Lucy Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb fészket építettek Sé lakói. Szombathelyi püspök a csíksomlyói búcsúban és az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Összefogtak a séi település lakói. Új otthont építettek egy szerencsétlenül járt gólyának az első fészek rakásuk közelébe. Volt, aki az oszlopot adta, amit Daru segítségével állítottak fel. Mások fészek tartót gyártottak, és fészket fontak vesszőből. Olvasható a Vármegyei Napilap honlapján. A cikk szerint az új fészekre azért volt szükség, mert a gólya pár napokkal korábban egy villanyoszlop tetején kezdett fészket rakni. A madarak otthona veszélyes helyen volt, mert az odahordott gajak és ágak áramszünetet okoztak. Így a fészket mindenképp el kellett távolítani. Ezért döntöttek úgy a településen élők, hogy összefognak és új otthont építenek a madaraknak. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartottak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeztek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyerekben tartott búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka volt. Steinbach József püspök, a magyarországi református egyházzsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap a Balatonalmádi református templomban hirdetett igét. Szemerei János, a Magyar Evangélikus Egyház elnökpüspöke, szintén pünkösd vasárnap Győrben, a nádorvárosi evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteletet. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek szeretetét és aggodalmát használják ki. Telefonon keresik fel őket, azt állítva, hogy az unoka bajba került, balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége. Fontos az időseket felvilágosítani arról, hogy mindig járjanak utána az információ hitelességének, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
2: Folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Az északi szelet többfelé élénk erős lökések kísérhetik. Fokozódik a nyárias meleg, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. De délután észak felől egy hideg front érkezik erős, időnként viharossá fokozódó széllel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát őszinte leszek, Kati is itt van, látta már kipihentebben. A tegnapi rádió egy születésnapi fesztivál, vagyis hát egy picit mai, úgy is mondhatom, azért erősen bennünk van. Ezért egy kicsi, extra, tempó, jó kis dobok, na ezt most nekiküldöm. 10 órától ugyanis At is folytatja. Holnap reggel viszont érkeznek újra Balázsék, náluk pedig vadi új játék, de ezt szerintem már mindenki tudja. Megéri továbbra is figyelni bennünket és élvezni az igazi mai slágereket. Még a hosszú étvége utolsó napján a One Republic jön a Love Runs Out-tal. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
6: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
0: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
15: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
16: Küzdelmes a fogyás? Ne szenvedj tovább! Palace Medical Center. Valódi megoldás orvosi háttérrel. 0630 529 8000.
17: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban.
18: Válts a pénzre hulladékát! Mohu partnerként fizetünk szinte minden lakossági és céges hulladékért.
19: Fém és elektronikai hulladék, akkumulátor, napelem, gépjárműalkatrész, kis- és nagyházartási gépek, roncsautó.
18: Szorgos Hangya hulladéktelep, Szombathely, Csaba utca 8.
19: Szombaton is nyitva.
18: Árlista a Szorgos Hangya hulladéktelep Facebook oldalon.
20: Amere én járok, arra bámul a világ.
21: Carson Koma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró Fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
22: Ha több fronton kell helytállnod,
23: le kell adni a prezentációt.
22: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
24: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-e.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Hello mindenkinek, hát Tamásnak nagyon szépen köszönjük az ébresztést, ránk fért a pörgés, így pünkösd hétfőn is, a rádió egy születésnapi fesztiválja után. Akikkel zártuk a kapukat, hát azok valószínűleg még bubukálnak, alszanak szerintem, de látok itt üzeneteket, van, aki már ébren van, akár csak mi itt a stúdióban, jönnek az SMS-ek, a Viberek. A kérdés, ki hogy érezte magát tegnap ma hajnalban a rádió egy születésnapi fesztiválján? A rádió egy forró drótja 20-as 311-110.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Meg

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, figyelgetem, hogy ki mit ír. Első fesztiválozók is voltak tegnap a Budapest Parkban, Dóri írt a Győrből. Sziasztok! Tegnap voltam először a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, korábban az élő közvetítéseket néztem, és olyan jó volt most ott lenni veletek. Hárman voltunk csajok, és szemfelt alatt konkrétan idegenekkel ölelkeztünk. Akkora hangulat volt, a végén teljesen elment a hangom. Miért nem voltam ott a közeletekben, drága Dóri? Na hát akkor kérem szépen, üdv az első fesztiválozók között. Dórikám, ha megnyugtat, Szemfeld is most jött először. És reméljük nem utoljára. Tessék egy kis hangulat tegnapról, ő következik most is.
1: Hi, I'm Sam Feld, and this is my song, now on Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szervuszak, Zoli vagyok Győrből. Egész csak titeket hallgatlak. Reggeltől estig még a diszkósített is. Milyen szuper a műsorotok.

0: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Üdvözlet mindenkinek, Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óráért is felel. És én vallom azt, hogy amilyen az óra eleje, az nagyban határozza meg a folytatást is. Hát, nagyon erősen indítok majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
8: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
7: Ébredjen!
8: Doktor úr, ez mit jelent?
7: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
8: Honnan tudja?
7: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
18: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
19: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válasz a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Nekünk a Rádió 1 a kedvenc rádiónk.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ma is sláger megy, nézem az SMS falat, a Viber falat. Fanni írta, Atis, én anyummal mentem a szülinapotokra, ő 52, én 24. Mint a régi reklámban vittem magammal anyámat is. Hát jobban bírta energiával, mint én. Csak mondom a többieknek, ő volt, aki ott denszelt hatalmasat jobb elől a színpadnál. Dani SMS-e, Atisom, tegnap este úgy indultunk el a buliba a párommal, hogy előtte jól összevesztünk egy hülyeségen. Hajnalban kézen fogva, full szerelmesen jöttünk haza, kibékítettetek minket. Eszternek ezúton üzenem, hogy ő a mindenem, bocsánatot kérek, mert hülye voltam, Dani. Hát akkor, ha minden rendben, emlékidézés a folytatásban is, ők is velünk buliztak tegnap este a Budapest Parkban. Accent és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Nem? Na, Eszter, itt fog meg, szoríts!
3: Feri, vigyázz!
4: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrioba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserép márkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
12: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK. Scandinavian
13: Sleeping and Living. Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 grammos magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 grammos kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
17: Ha több fronton kell helytállnod,
18: le kell adni a prezentációt.
17: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
19: Ha Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
0: Rádió 1.
4: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger.

Hello, Szombathely, szép délutánt és jó hétvégét mindenkinek, hiszen ma még tart a pünkösdi hosszú hétvége, a mai nap még a pihenésről szól, úgyhogy tessék hátradőlni és élvezni az igazi mai slágereket, amik természetesen mixben szólnak a mai napon is, úgyhogy tartson velem. A folytatásban a 97.7 Rádió Egyen már érkezik, és Martin Garrix, ez a

nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Egy kis időjárással folytatjuk a 97.7 Rádió Egyen. Úgy tűnik, hogy a héten is velünk marad a kellemes koranyárias idő, ami azt jelenti, hogy 25 fok környékén, sőt a fölött alakulnak a maximumok, a héten nem kell számítanunk esőre. Szeles napok várnak ránk, viszont úgy tűnik, hogy kitart a jó idő. A 97.7 Rádió Egyen a folytatásban pedig Lady Gaga érkezik, a top 500 nyertes dalt hallgatjuk itt az Abrakadabra.

Ez a 97 Hét Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a mai pedig május 25-e, a bor világnapja. A bor története több ezer évre nyúlik vissza, gyakorlatilag ott van az emberiség mellett a kezdetektől. Már az ókori civilizációk is készítettek bort, és nem csak ünnepeken itták, hanem a mindennapok része volt. Aztán szépen lassan kialakult belőle egy teljes kultúra, szőlőültetvények, pincék, hagyományok, és persze az örök kérdés, amit mindenki hallott már, száraz vagy édes? A bor világnapja arról szól, hogy kicsit megállunk és értékeljük ezt az italt, ami nem csak egy ital, hanem élmény. Egy vacsora mellé, egy beszélgetéshez, egy hosszú nap végén, vagy egy jó társaságban mindig más arcát mutatja. És valahogy mindig ott van a, na, még egy korty pillanat, ami sohasem az utolsó. A bor ráadásul elképesztően sokféle. Van könnyed fehér, karakteres vörös, gyümölcsös rozé, meg persze az a fajta, amiről mindenki nagyon magabiztosan beszél, hogy érzem benne a tölgyfahordót, meg az erdei gyümölcsöt, miközben legbelül csak annyit tud biztosan. Finom. És ami szép ebben az egészben, hogy a bor nem siet sehová, nem kell gyorsan meginni, nem kell kapkodni, inkább lelassít, beszélgetésre hív, és kicsit más ritmusba teszi az estét. Szóval, ha ma borozunk, tegyük nyugodtan, figyelve lassan, jó társaságban, ha pedig nem, akkor is jó alkalom arra, hogy eszünkbe jusson, néha a legegyszerűbb pillanatokból lesznek a legjobb esték. A 97 Hét Rádió egyen már Félix Jen érkezik, itt a Súzzal közösik a Volkvit még.

0: Minden délben a rádió egyen.
1: Egy órán keresztül.
0: Csak igazi mai slágerek.
1: Mixben. Nem sima slágerek.
0: Nem sima slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a rádió egyen.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a jó idővel együtt megérkeztek a szúnyogok is. Számos módon védekezhetünk ellenük. Ha úgy érezzük, hogy kezdjük elveszíteni a csatát a szúnyog csípés elleni védelemben, akkor érdemes betérni a konyhába, ugyanis egyes ételek elfogyasztása garantáltan távol tartja ezeket az élősködőket. A vérszívók nem szeretnek bizonyos illatokat, és több olyan zöldség, gyümölcs és fűszer is létezik, amelyeket ha elfogyasztunk, a bőrükön át kipárologva képesek lehetnek elriasztani a szúnyogokat. Egy kutatás alapján azok az emberek, akik eukaliptol tartalmú ételeket fogyasztottak, azokat nem érte csípés. Az eukaliptol egy aromás vegyület, amely az édes bazsalikomban, a zsájában és a rozmarinkban található. A fokhagyma pedig nem csak betegségek megelőzésére és a vámpírok előzésére, de esetünkben más vérszívók távol tartására is kiválóan alkalmas. Remélem tudtam segíteni. A 97.7 Rádió egyen már Miley Cyrus érkezik. It's a Midnight Sky.

Na rádió egyen. Ez a Daily Mix. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a rádió egyen.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és hétfő van, ez pedig természetesen azt jelenti, ezúttal is összegyűjtöttem, hol adhatunk vért a héten. Holnap várják a véradókat egyházas Rádócra az óvodába 16.30 és 18.30 között. Szerdán 8 és 15 óra között véradás lesz a szombathelyi területi vérellátó intézetben, 8 és 15 óra között, de szerdán 14 és 16 óra között Baján Senyin a közösségi házban is véradást szerveznek, és véradás lesz szerdán 17 és 19 óra között Őri Szentpéteren az egészségházban is. Csütörtökön 8 és 15 óra között várják a véradókat a szombathelyi területi vérellátó intézetbe, pénteken pedig 8 és 13 óra között adhatunk vért ugyanitt. Pénteken véradás lesz 10 és 18 óra között Celldömölkön a Népjóléti Szolgálatban, és május 30-án szombaton véradás lesz 11 és 16 óra között a Szajki tavaknál, ahol motoros véradásra várják a segíteni vágyókat. Véradó lehet mindenki, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18, de még nincs 65, a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, adatfelvételhez vigyünk lakcímkártyát, személyt és tajszámot. Aki tud, segítsen, a folytatásban pedig hallgassuk meg David Guetta és Bibi Rexa közösét a 97.7 Rádió, ugyan itt az Ungood.

0: a Rádió Egyen.
1: Nem sima slágerek.
2: Nem sima slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
2: Mixben.
1: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió Egyen.
3: I thought that I've been hurt before.

0: A Daily Mix véget ért a Rádió Egyen, én azonban nem búcsúzom, a következő órában is én hozom az igazi mai slágereket, kezdetnek majd ezt a dalt hallgatjuk. Ez Hypaton és Norma Jean Martin közöse az Out of My Head, amit meghallgatunk a következő óra elején, maradjon velem a folytatásban is. Én Farkas Beni vagyok, hello Szombathely!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedacurt.
6: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Farkas Benivel. Csak igazi, mai sláger megy. 97.7.

Nagyon szép délutánt és jó rádiózás szombat hely. Hello, hello, én Farkas Beni vagyok, a folytatásban is én hozom az igazi mai slágereket, csak változatosan, és remélem senki nem felejtett el, hogy ma folytatódik a magyar kosárlabda bajnokság döntője. A következő mérkőzés 19 órától az Aréna Szaváriában rendezik a Falkó Vulkánó Energia KC Szombathely, a szolnoki olajbányászt fogadja. Szóval hajrá sárga feketék, hajrá Falkó, a 97 rádió egyen pedig érkezik már Enrique Iglesias, itt a Bailando.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Let's get down.

Ez a 97.7 rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a héten egészen pontosan csütörtökön jön a 8. szombathelyi robotépítő és programozó csapatverseny Szombathelyen, ahol több versenyszámban mérhetik össze a csapatok a tudásukat, a programok már 8 órakor kezdődnek az Agora Művelődési Sportházban. Itt a 97.7 rádió egyen pedig Lo érkezik, ez a Get Lucky!

egy kis pollen jelentéssel folytatjuk a 97.7 Rádió 1-en. A fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, de helyenként eléri a magas szintet, míg az eperfa féléki az alacsony közepes tartományban alakul. A kültéri allergén gombák spóra száma az alacsony közepes tartományban van jelen. Itt a 97.7 Rádió 1-en pedig érkezik egy újabb igazi mai sláger, a Gorgon City és Hayden James közöse, a Full.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Nem.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és holnaptól pedig indul Balázsék vadonatúj játéka az Elfűrészel dalokban, a legismertebb igazi mai slágerek ezúttal nem úgy szólalnak meg, ahogy megszoktuk. Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy sláger részletet, a hallgatók feladata pedig annyi lesz, hogy felismerjék, melyik dal és előadó rejtőzik a megvágott hangok mögött. Holnap tehát indul a játék, amiről a részleteket a rádió1.hu-n találja, itt a 97.7 Rádió 1-en pedig szemfeltérkezik, ez a Hurt Like Mine.

Mindjárt 14 óra, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napra én ennyi voltam, búcsúzom. A hétindítás azonban folytatódik a Rádió Egyen sok-sok igazi mai sláger társaságában. A pünkösdi hosszú hétvége hátra lévő pár órájára jó pihenést mindenkinek, holnap pedig a szokott időben találkozunk. Én Farkas Beni voltam, elosszom a fej.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A nyár már közeleg, akár kisertjéd, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4.990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4.690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, most B.B. Rexától, aki mielőtt világsztár lett volna, mint zeneszerző volt közismert, annó ő írta meg például Eminem és Rihanna dalát, The Monster című slágerét, legalábbis annak a refrényét, mert hogy a rap az tagadhatatlanul Eminemé. Igen, arról a dalról beszélünk, ami annó Grammy díjat is nyert, eredetileg saját magának írta meg. Most viszont a Faithless-szel dolgozott együtt B.B. Rexa, ez a New Religion.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, ma

0: bajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Boomerek.
0: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: és a Master Blaster. Valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és a születésnapi fesztiválunkkal berobbantottuk a nyarat, nagyon-nagyon sokan ünnepeltek velünk tegnap. Zsófi ezt írta, sziasztok, mi Debrecenből mentünk fel a buliért, 3 órát utaztunk, de komolyan mondom, minden perce megérte. A kedvencem Szemfeld volt, élőben is brutális. Ati SMS-e. Sziasztok, mi 3 voltunk a bulitokon, az egyik haverom életében először volt ilyen fesztiválon, a végén azt mondta, most már értem, hogy miért jöttök el minden évben. Na hát akkor mindenki tudja, hogy jövőre hol lesz, ugye? De jó olvasgatni ezeket az élményeket, egész nap ezt tettük, és jöhet még SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

Itt a Rádió 1-en, Rolandtól egy közlekedési info, Kópháza és Nagycenk között a 84-es úton félpályás lezárás van baleset miatt. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: I guess you moved on really easily.
1: Rádió egy, csak igazi mai slágermegy, és a nyár slágerével indítom a következő zenei órát, ami nélkül nem lett volna tegnap Rádió egy születésnapi fesztivál, élőben előadta Accent és Tóth Abigail.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
10: Ez itt Texas, drágám.
9: Új föld.
11: Jó lesz itt élni, nem igaz?
10: Majd teszünk róla.
9: Új ellenfelek.
11: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
9: Új szabályok.
12: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
10: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
11: A béke még odébb van.
9: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
13: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
16: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Reklámot hallottak.
6: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Cipők, táskák, kabátok, sportfelszerelés, szemüveg, kontaktlencse vagy mesés ékszerek, tévé, okosóra, háztartási gép, egy gyors hajvágás vagy szakáligazítás, esetleg egy kellemes kávézó ízletes süteményekkel. Ez mind-mind mi vagyunk. Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
18: Sopronban a nyári boppája tavasztól őszig minden nap várja a sebesség szerelmeseit. Minden korosztálynak felejthetetlen élmény lesiklani a közel 700 méter hosszan kanyargó pályán, ahol kedve szerint gyorsít vagy fékez. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt remek szórakozás, a bobozás. www.bobozás.hu.
19: Küzdelmes a fogyás? Ne szenvedj tovább! Palace Medical Center. Valódi megoldás orvosi háttérrel. 0630 529 8000.
20: felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
21: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
20: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszínház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégéjén.
6: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ-k. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és nagyon bízom abban, hogy a 2026-os nyara mindenkinek emlékezetes lesz. Mi tegnap nagyon sokat tettünk azért, hogy már az eleje emlékezetes legyen a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tegnap volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és nagyon sokan írnak. Dezsi például ezt. Sziasztok, hallgattalak ma titeket, és nagyon sokan írták, hogy milyen jól érezték magukat veletek a szülinapon. Ne felejtsük el azt sem, hogy a webes közvetítésetek is zseni volt,

Szettyénél annyira beindult a társaságunk, hogy még a biztonságiak is minket néztek vigyorogva. Nóri írt a Sziasztok Rádió 1-esek, köszönöm nektek, hogy tegnap egy estére elfelejthettem az összes problémámat, a zene, a fények, a hangulat számított, én ezért szeretlek titeket nagyon. SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111, jöhetnek még a tegnapi élmények, emlékek, nagyon szeretjük ezeket olvasni, köszönjük mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Egy csak igazi mai sláger megy. A rádió egy születésnapi fesztiválja után egy nappal mindenki meséli az emlékeit, az élményeit, látom az üzeneteket. Roli írta, szerintem a legjobb pillanat az volt, amikor Cyril magyar zászlóval köszöntette a teli Budapest parkot, imádom ezt az arcot. Juci írta, mi a Balatonról hallgattuk az élő közvetítéseteket, még így távolról is emeltétek a pünkösdi vasárnap esténket. Misi üzente, sziasztok, Cyril zenéjénél még a párom is videózott, óriási volt a hangulat, jövőre is ott leszünk veletek. Legyen így, és akkor jöjjön még egy kis emlékidézés, hölgyeim és uraim, mert az az úriember élőben fellépett a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján, akinek a zenéjét most indítom. Ő Accent, és ez a Don't Leave.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello és Pacsi, Györke Attila vagyok, aki már tervezgeti az újabb zenei órát, annak az ívét és a hangulatát, a kezdéssel pedig berobbantom majd konkrétan. Mert hogy Lady Gaga indít és az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 km kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is. A csirke májnál nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben. Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Huszkvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Huszkvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Huszkvarna.hu.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Küzdelmes a fogyás? Ne szenvedj tovább! Palace Medical Center. Valódi megoldás orvosi háttérrel. 0630 529 8000.
15: Sopronban a nyári boppája tavasztól őszig minden nap várja a sebesség szerelmeseit. Minden korosztálynak felejthetetlen élmény lesiklani a közel 700 méter hosszan kanyargó pályán, ahol kedve szerint gyorsít vagy fékez. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt remek szórakozás a bobozás. www.bobozás.hu.
16: Tudtad, hogy létezik búfelejtő shopping? Élmény shopping, barinős shopping, családi shopping, célirányos shopping, impulzív shopping, ötletgyűjtő shopping, hétvégi shopping és hétköznapi shopping is. Most melyikhez van kedved? Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
17: Amerre én járok, arra bámulok világ.
18: Carson Koma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Gyere és tánc! tavaszáró fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
19: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
20: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkósit DJ-k. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
22: Csak igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

Itt a Rádió 1, 7 perccel 4 után az igazi mai slágerek között közlekedési infók. Vicc az szólt, hogy nagyon lassú Budapesten a Pesti rakpart, a Fővám tér és az Erzsébet híd között. Évitől pedig azt tudtam meg, hogy lezárás miatt lassú. Szintén Budapesten a 18. kerületi Nagykőrösi út kifelé az autópiacnál. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Én még tolom az igazi mai slágereket 5-ig, aztán Juhász Gergő és Joel Junior a stúdióban 5-től ma is lesz Rádió 1 Live Mix.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
2: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 39 perc közlekedési infók. Gianni szólt, hogy az M0-ason, aki az M1-es felől érkezik, a számítson arra, hogy az M6-os csomópontban le van zárva a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni kell, a következő csomópontig el kell menni, és aztán a 6-os főút felé. Nemrég megtudtuk ugye, hogy lassú Budapesten a Pesti rakpart, a Fővám tér és az Erzsébet híd között, és azt is megtudtuk, hogy lassú szintén Budapesten a 18. kerületi Nagykőrösi út kifelé haladva az autópiacnál. Ha van még info vagy üzenet, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-311-111-en. 5-ig itt vagyok, aztán átadom a stúdiót Juhász Gerinek és Joel Juniornak. 5-től ma is jön a Rádió 1 Live Mix.

0: Egyen, tű pontosan 5-től Live Mix Juhász Gergővel és Joer Juniorral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
8: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
7: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Újíts meg otthonodat a JUSZ nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZ káruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
11: and Living. Micsoda aroma?
12: Olyan, mint Olaszországban.
11: Ez az igazi kávé.
13: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
14: Shell. Go well.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgálópultban. Csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
16: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
19: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszíház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
20: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban.
0: Küzdelmes a fogyás? Ne szenvedj tovább! Palace Medical Center. Valódi megoldás orvosi háttérrel. 0630 529 8000.
21: Sopronban a nyári boppája tavasztól őszig minden nap várja a sebesség szerelmeseit. Minden korosztálynak felejthetetlen élmény lesiklani a közel 700 méter hosszan kanyargó pályán, ahol kedve szerint gyorsít vagy fékez. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt remek szórakozás a bobozás. www.bobozás.hu.
22: Cipők, táskák, kabátok, sportfelszerelés, szemüveg, kontaktlencse vagy mesés ékszerek, tévé, okosóra, háztartási gép, egy gyors hajvágás vagy szakáligazítás, esetleg egy kellemes kávézó ízletes süteményekkel. Ez mind-mind mi vagyunk. Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
5: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a rádió.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Joel Junior, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Atya úristen, mi volt itt tegnap este? Mindenkinek nagyon köszönjük, aki velünk bulizott a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy kipihentem magam. Hello JJ!
3: Gyönyörű délután mindenkinek, szevasztok! Még egy kicsit lábadozunk a tegnapi óriási buliból a Rádió születésnapi fesztiválról, de elkezdődik a délutáni Live Mix, Purple Disco Machine és a Wonderful Life. Mindenkinek jó hallgatózást kívánunk itt a Rádió 1-en.

0: Top estéje volt a tegnapi. Nagyon vártuk, hogy ott legyünk, és fantasztikusan éreztük magunkat. Jó pihit mindenkinek mára, Zsuzsi és Alex. Nektek is nagyon köszönjük. Mi a most, JJ?
1: A nyár egyik legnagyobb slágerével folytatjuk. Ez Hipaton

0: kicsit visszahozzuk a tegnapi hangulatot.
1: Egyszerűen vannak olyan dallamok, vannak olyan ütemek, amik soha, de soha nem fognak kimenni a divatból. Ez a következő dalra is igaz. Bibi Rex a fantasztikus bokájával kiegészülve jelkezik a Faithless, ez a New Religion. Már is folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Egy kívánságműsor, hívható SMS és Viber számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
8: Új is meg otthonodat a JUSZT nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZT áruházban, vagy online a JUSZT.hu-n. JUSZT. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
18: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
19: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
20: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
21: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
22: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
23: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
24: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
22: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám.
25: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
26: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban.
27: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszínház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
28: Amere én járok, arra bámul a világ.
29: Carson Kóma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró Fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
30: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
5: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Radio
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: elfelejthetetlen volt, írja Noncsi, de jó fej vagy, nagyon szépen köszönjük. Hello Rádió 1, itthonról néztük a szülinapi bulitokat Hannával, a kislányunkkal, és imádtuk, nekünk Szemfeld volt a csúcs, a Heart Like Mind kérjük mindenkinek, aki ott volt, irigykedtünk, Orsi, Hanna és Árpi, nektek is nagyon szépen köszönjük, és még egyszer óriási köszönet mindenkinek, aki velünk bulizott tegnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy kipihentem magam. Halló, ki kér még Szemfeldet ma este?
1: Sziasztok, Gréti vagyok.
0: Hello Gréti, nálad milyen a pünköst hétfő este?
1: Éppen úton vagyunk Pécsre, megyünk egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból.
0: De jó, a pároddal vagy családdal?
1: A párommal vagyok, Dáviddal.
0: Na akkor neked is Dávidnak szól most Szemfeld és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok, jó utat, jó pihenést!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy itt a Rádió 1 kívánság műsor pünköst hétfő este. Noémi, parancsolj!
1: A Régalcsontól szeretnék egy számot.
0: Na akkor megkapott tőle az egyik legfrissebbet. Kinek menjen?
1: Apukámnak.
0: És mit csináltok ezen a szabad napon?
1: Kocsit takarítunk.
0: Ami pedig ugye egy igazi pasis elfoglaltság. Menő csaj vagy, hogy besegítesz apának.
1: Igen.
0: Ray Dalton, Blood Running, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó kocsimosást!
1: Hello!

és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: Gyere, figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermely.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló!
1: Sziasztok, Sándor vagyok, és a Seattle-től szeretnék kérni egy számot.
0: Szia, Sándor! Kinek megy?
1: Édesanyámnak és lányomnak, Németországban, Alexandrának.
0: Ők Németországban vannak. Mikor találkoztatok legutoljára?
1: Fél éve.
0: Jaj, ne! Hogy bírod?
1: Hát, nem egyszerű.
0: És legközelebb mikor fogtok találkozni?
1: Nyáron. Nyáron valamikor.
0: Hát most már itt van a nyár.
1: Igen.
0: Jó? Úgyhogy most már nem lehet a mögé bújni, hogy hát majd nyáron találkozunk, hiszen most már megérkezett.
1: Igen, igen.
0: Jön akkor nektek Sia egyik fantasztikus balladája, a Dusk Till Dawn, Zénel itt a Rádió 1-en, és szuper nyarat kívánok!
1: Nektek is.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jó pihenés mindenkinek így pünköst hétfő este, ezt a következő SMS nagyon szeretem. Szia Geri, szeretnék elnézést kérni a taxisofőrtől, aki tegnap hazavitt a Budapest Parkból éjjel 3:30-kor. A buli király volt, a hazaút viszont már nem volt vicces. A mai egyetlen feladatom a hidratálás. Ne hívjatok Szabolcs! Szabolcs, nagyon szerettem ezt az SMS-t. Kitartás. Halló!
1: Szia, Balázs vagyok. Egy zenét szeretnék kérni George Coritól.
0: Szia Balázs, kinek menjen?
1: Leventének szeretném küldeni születésnapi alkalmából, és még családomnak, anyukámnak, apukámnak, ennyi.
0: Jól van, George Cori és a Stay a Little Longer már pörög is nektek itt a rádió. Egy ilyen jó pihenést kívánok!
1: Szia!

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS. Viviennek szeretnék nagyon boldog szülinapot kívánni a kedvenc számával, a Fate of Ophéliával. Írja nekünk Andris. Ki szereti még ezt a dalt?
1: Zsolti vagyok.
0: Hello Zsolti, és te kinek küldöd?
1: Tímeának és a családoknak.
0: Na akkor Taylor Swift hamarosan nektek is énekel.

0: üzennétek valakinek este 8-ig, megtehetitek, a telefonszámunkat tudjátok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
11: Van. Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Carson Koma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró Fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.

Bullshit Radio Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et.

0: On Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Radio
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: és nagyon örülök, hogy együtt születésnapoztunk. Halló, halló!
1: Balázsnak hívnak.
0: Szia Balázs, mit szeretnél kérni?
1: Regál Lilinek az új számát.
0: De jót választottál, ez megint egy zseniális dal, a háromszoros év DJ-je győztes Regál Lilitől. Pont ma egy hete volt nálunk az országos rádió premier, és most hétvégéig még kizárólag csak nálunk szól ez a dal. Kinek menjem?
1: Páromnak, Edinának és kisfiamnak, Dominiknak Győrbe.
0: Úton vagy hozzájuk haza? Jól hallom, jól sejtem?
1: Igen, igen, Ausztriából éppen úton vagyok.
0: És mit üzensz a kis családnak?
1: Nagyon szeretem őket és hiányoznak.
0: Mikor érsz hozzájuk haza, kb?
1: Tehát egy óra múlva körülbelül.
0: Jól van, az gyorsan eltelik. Jön tehát Regál Lili a World is Mine Radio Show-ból. Ez a Hilmi itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgatsz, vigyázz hazafelé.
1: Köszönöm szépen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszuk elek a számok azért. Tehát nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ma a pünköst hétfő este is. Halló, halló!
1: Henrik vagyok, és igazán de a páromnak szeretnék üzenni, hogy kitartást kívánok neki, mert jelenleg még dolgozik.
0: Mit kell neki dolgozni pünköst hétfő este?
1: Személyi edzőként dolgozik Újpesten.
0: Igen, náluk ma sincs megállás, sőt egy csomó edzőterem nyitva van ma is. Te viszont akkor tulajdonképpen ingyen kapsz edzéseket szinte bármikor.
1: Igen.
0: És hát erre a dalra is lehet egy jó nagyot edzeni. 2007-ben jelent meg a legelső változat, aztán nemrég a TikTokon konkrétan újjászületett ez a dal, és sokkal nagyobb sláger, mint az eredeti változat volt. Ilyen időket élünk, jön tehát Kato és a Turn the Lights Off DJ Dark Remixben. Csak itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hello, darkness, my old friend.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mekkora volt Cyril tegnap este is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez volt a Sound of Silence, ugye a híres Disturbed feldolgozás, ami annak idején még a 60-as években egy nagy-nagy Simon & Garfunkel klasszikus volt. Úgyhogy még egyszer mindenkinek óriási köszönet, aki velünk bulizott tegnap. Edina, hallgatlak?
1: Teddy Swims-től kérek egy dalt.
0: Teddy Swims, oké, kinek menjem?
1: A családomnak, és az az üzenet, hogy pár perc is otthon vagyok.
0: Teddy Swims, The Door, ez ma este akkor a tiétek. Jó utat!
1: Sziaszt!

0: műsor ma pünkösd hétfő este is. Halló, halló!
1: Szia, Marika vagyok Szombathelyről, és szeretnék kérni egy számot a kisfiamnak, Bercinek, Sausztól egy számot.
0: Oké, megkapjátok természetesen. Kapcsolok tovább, kettes vonal, halló!
2: Szia, Péter vagyok, a Sauszt kérem szépen, Brunónak, Gergőnek és Máténak.
0: Halló, Péter, Bruno, Gergő és Máté, kik ők?
2: A fiaim.
0: És mit üzensz nekik?
2: Hát, hogy imádom őket.
0: Hát akkor akárhogy nézem, csak pasiknak megy most ez a dal. Félix Jén, Sausz, Walk With Me, élő kívánság műsor, Rádió 1.

0: Rádió 1-et halljátok, lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza a 9-től, csinálunk egy kis születésnapi after a World is Mine Radio Show-ban Metzger Vikivel és Kollárral. Ma őket terelgetem a lemezjátszót mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerbe.

Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda.

0: lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Disco!
4: Disco Show! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Szevasztok, kellemes pünköst, hétfő estét mindenkinek, ez itt a Diszkosít Rádió Show, Rádió 1-en, indulunk a nagy születésnapi fesztivál után. Kétharmadban vagyunk, már Bárány leugrott egy ilyen magas helyről, és azóta vége van. Komolyra fordítva csak pihen, de itt van Hanvai PG és én DJ Junior.
6: Ladies and gentlemen, madam and herman, admesli, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy időm a publikum. Ma is élőben Diszkosít a Rádió 1-en 8 és 9 óra között, és nagyon-nagyon köszönjük a tegnap estét. Zseniális volt a Rádió 1 születésnapi bulia, és tényleg nem csak a nagy színpad, hanem utána a Classic Stage is. Tényleg köszönjük, voltatok.
5: Igen, és hát a Diszkosíttel nagyot mentünk. Egyébként, aki szeretné megnézni, kiraktam a Diszkosít Facebookjára azt a közel 28 perces szettet, amit a nagy színpadon játszottunk, és bemutattuk a vadonatúj dalunkat, a Szolit, amelyet ma először itt le fogunk játszani a Rádió 1-en is, hogy ti is halljátok. FM-en, webem, applikáción keresztül tartsatok velünk. Ed Sheeran-nel indulunk, és Cyrillel.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy diszkusi trédosó élőben bármilyen a nélkül, a DJ Juniorral is velem, Hambai PG-vel, ugye egy nagyon erős hétvégén voltunk túl, pénteken, szombaton és vasárnap is diszkusi parti, mind a három nagyon-nagyon jól sikerült, és hát tényleg a Rádió 1-es fesztivál az zseniális volt, szerintem jók voltak a külföldiek is, az egyiket egyértelműen szakmailag azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon imádtuk, ő pedig a Swiss Disco volt.
1: Abszolút
0: szerintem.
1: Abszolút zseniálisakat játszottak a fiúk, én őket vártam a legjobban egyébként, mert Sirit ugye tavaly láttuk, viszont Siri jobb volt, mint tavaly. Tehát meg kell hagynunk, hogy
0: hogyha rádió hallgatós szemszögből nézem meg, hogy milyen ovációk voltak a közönségben, akkor a Sirit érte a Rádió 1 közönség a legjobban.
1: Igen, de zeneileg ő volt legközelebb szerintem a Rádió 1 közönségéhez, de jó volt az egész, jó volt a hangulat, és utána egyébként a Classic Stage is egészen jó volt, tehát én élveztem azt is, megmondom őszintén, bár hajnali 1-től játszottam, de tök jó volt az egész.
0: Nagyon-nagyon. Én annyira imádtam ezt a Classic setet most, ami ott volt egyébként a parkban, hogy ugye ez volt a negyedik születésnapi fesztivál a parkban, hogyha jól emlékszem, ez volt eddig a legjobb. Szóval tényleg köszi mindenkinek, aki ott volt a Rádió 1 tizedik születésnapi fesztiválján.
1: Így van, így vagyunk ez a bárány nevében, és köszönjük mindenkinek. De megyünk tovább, kérem szépen, egy Ultranaté dallal, meg Jugellel, ugye hát ez tulajdonképpen az elkövetkező hetek szerintem legnagyobb őrülete. Egy magyar hölgy csinálta még ezelőtt pár évvel, és az AI-t használta. Aztán úgy, hogy volt, beszippantotta magának Jugell ezt a dalt, meg Ultranaté. Ez a Moving to the Sun a diszkosítben. Figyelj, mert nagyon jó.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínű, diszkosít a rádiógyen, kérem szépen, full élőben vagyunk kétharmadban. Itt van hamai PG, pedig DJ Junior vagyok, én pörgetek ma este, és hát holnap hamai PG jön. Ő fog játszani szerdán, meg már Bárány Attila visszatér, akkor meg majd ő fog mixelni, úgyhogy egészen komoly hetünk lesz. Már csak azért is, mert ha hiszitek, ha nem, érkezünk vasárnap majd, méghozzá Pátyra. És már az úriember kétszer volt a vendégünk itt benne a stúdióban, világbajnoki második helyezett pizza készítő elkészítette a diszkosít pizzáját.
1: És ezt lehet majd megkóstolni mindezt úgy, hogy megérkeztek Pártyra, mi már ott leszünk 15 óra magasságában, de 16 órától 19-ig egy-egy órát még játszani is fogunk. És az első 150 vendég kap egy ajándék szelet diszkosít pizzát, hogy tényleg kóstolja meg, és mondja a véleményét, nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre. Egyébként erről majd tervezem, hogy csinálok videót, és majd a véleményeket kitesszük valahova, még nem tudom, hogy hova. Egy biztos, hogy ezen a héten is lesz diszkosít aktivizáció. Máskülönben én pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel egy jótékonysági rendezvényen a fővárosban, ugyebár a budapesti rezidenciában, előtte egy privát rendezvényen fogok játszani, és hát megyek majd bobozni szombaton. Te most voltál bobozni.
0: Így van, nagyon jó, zseniális a hely.
1: És jó volt a feeling, táncoltak meg
0: minden. Nagyon jó, 8-tól 10-ig van, zseniális.
1: Na, tehát ott leszek egyébként szombaton, ott kezdek, aztán megint csak megyek egy szezonzáróra, ugyebár megint csak a budapesti rezidenciámra, és tehát vasárnap pedig diszkosít pizzakóstoló.
0: Én szombaton játszom még, Dánszent Miklós főterén fogok egy nagy koncert után pörgetni, majd oda várok mindenkit, ugye. És a diszkosít pizza, ne felejtsetek. Hamarosan jön egyébként a Szóri az új diszkosítdal, de ezt is bemutattam a rádió egy születésnapi fesztiválján, az új DJ Junior, Day by Day.

0: Egy diszkos itt Rédősök, kérem szépen, és premier, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral is velem, Hanvai Pizsvel, ugyanis jön a vadonatúj diszkosi dal, amelyet tegnap mutattunk benn a 10. Rádió egy születésnapi fesztivál, amit rendezvények tekintetében a 4. volt. Jön a vadonatúj diszkosi dal, tessék figyelni.
1: Igen, figyeljetek, és már klip is van hozzá egyébként, de még nem raktuk ki, tudjátok miért? Mert várjuk a német kiadónak a válaszát egyébként ezzel kapcsolatban, és hogyha minden megvan, meg még a dalon egy nagyon picit azért fogunk javítani, csak mondom mindenkinek előre, mert még vannak ilyen pici hiányosságok belőle, ezeket megbeszéltük, nyilván teszteltük tegnap, de most innentől kezdve játsszuk már a Rádió Egyen, úgyhogy készüljetek, ez a vadonatúj diszkosi dal, amelyből jön tényleg hamarosan a videoklip is majd a YouTube csatornákra. Fogadjátok nagy szeretettel, ez a Sorry!
2: Lo siento, ich bin traurig, sono spiacente, perdóname.

Ez volt a Diszkosít Rádió Show itt a Rádió Egyen. Búcsúzunk mindenkitől, de van egy zseniális hírünk egyébként a TikTokon keresztül, akik TikTokoznak a Rádió egy TikTokján, azok tudják, hogy megjelent a hölgy, aki csinálta tulajdonképpen a dalt, a férje először, aztán utána a hölgy is, aki csinált ezt a Hugh Gale Ultra dalt, ami most óriás sláger lesz szerte a világban, és hát mi szeretük volna őket meghívni ide a stúdióba szerdán egy interjúra, de nagyon úgy néz ki, hogy általában Angliában élnek, úgyhogy nem fognak tudni bejönni, de lehet, hogy telefonon följük.

0: és egyébként pont azt írja, hogy a rádióban nőttünk fel, nekünk ez lesz mindig is a csúcs, a többi csak ráadás. Tehát igazán örülök neki, hogy játszok a dalt. Tényleg.
1: Köszönjük.
0: Király ide, köszönjük, hogy ezt megalkottátok.
1: Viszont búcsúzunk Dánszet Miklós nekem szombaton, aztán Pizzakostól a diszkosítál vasárnap együtt, majd ugye Pátyod, Hambai Pizsinek is vannak buliai.
0: Igen, ugye pénteken a budapesti rezidenciámon várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, aztán szombaton is egy privát rendezvény lesz, és vasárnap a Pizzakostól, és ezt a magyar dalt kérem szépen, ugyanúgy, hogy először játszottam itt a rádióban, mindenhol fogom játszani, és innentől kezdve mindenki szerintem, aki magyar lemezlovas, vegye a fáradtságot.
1: Abszolút, búcsúzunk mindenkit, a DJ Junior voltam, én mixeltem. Szevasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
3: Köszöntöm Önöket, Kovács Rádai Andrea vagyok. Téravató ünnepséget rendeznek Szombathelyen. Az önkormányzat közleménye szerint május 28-án avatják fel azt a teret a városban, amit Fejsz Györgyről, Szombathely egykori alpolgármesteréről neveztek el. Az eseményen közreműködik Bújtás Ervin énekes. Emlékfalvatás Szombathelyen. Rónai Károly Podmanicki díjas építészre emlékeznek május 29-én a Vasiskanzemben. Az ünnepségen a köszöntő beszédek után Rónai Cecília osztja meg gondolatait édesapjáról a jelenlévőkkel. Olvasható a Skanzen közösségi oldalán. A hónap végén startol az Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzemben, írja a vaol.hu. Május utolsó hétvégéjén zenével, irodalommal, kézműves termékekkel telik meg Szombathely szabadtéri néprajzi kiállítása. A háromnapos esemény keretében lesznek előadások és beszélgetések, színházi előadás és táncház is. Június 12-e és 16-a között rendezik a Bloomsday Összművészeti Fesztivált Szombathelyen. Irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai programok is szerepelnek az idei kínálatban, közölték a szervezők. Az esemény egyik leglátványosabb és leginnovatívabb kezdeményezése a murális műhely, amely nagyméretű falfestmények formájában reflektál James Joyce világára. A részletes programok megtalálhatók a rendezvény Facebook oldalán. José Cura virághírű argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész különleges koncertsorozattal várja a közönséget augusztusban az ország több templomában. Szombathelyre is ellátogatnak, augusztus 10-én a Sarlós Boldogasszony Székesegyházban adnak hangversenyt, közölte a Filharmónia Magyarország. Azt írják, az esteken az orgona egyenrangú partnerként jelenik meg, gazdagítva és kiteljesítve az énekhangot. Idén a megszokottnál korábban, augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária Történelmi Karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudották a szervezők. A beharangozó tájékoztatón elhangzott, a fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Újdonságként fényfestés készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő. A programkínálat is bővül még.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Afterezünk egy nagyot a következő három órában a tegnapi Rádió 1 születésnapi fesztivál után. Ebben elsőként Metzger Viktória, aztán pedig majd Kollár segít. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Ugye mindenki imádta a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és itt volt fellépni Sam Felt, úgyhogy őt továbbra sem felejtjük. Rosalindnál készítette a Hard Like Mine-t, csak itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Bordó és a Loco Loco a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. Mellette Mesker Victoria lemezjátszói mögött is jön az a fantasztikus dal, amit többek között a Stereo Max-el csináltatok közösen.
1: Bizony, és Sam Gray-el, ugye róla azt lehet tudni, hogy Armin van Buuren egyik kedvenc vokálosa, és hát a trackünk az Don Diablo-nál, a Hexagon kiadónál jelent meg. Mai napig imádom ezt a dalt, és játszom minden klubuliban, úgyhogy a Let You Let Me Go érkezik itt most a World is Mine Radio Show-ban.

0: a lemezjátszói mögött, most pedig minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, szinte hihetetlen, de az eredetie a Faithless-től 1995-ben jelent meg 31 éve, és most készült egy új változat Bibi Rexával.
1: Hát igen, és mennyire jó Bibi Rexa, én nagyon-nagyon csípem azt a csajszit, egyrészt azért, mert nagyon-nagyon jó tartalmakat gyárt a social médiára, nagyon szerethető, és ilyen nagyon közelinek érzed a személyiségét, és hát ez az összeállás, hát ez zseniális. New Religion, csak itt nálunk a Rádió 1-en.

0: Bogival, Miss Mooddal és természetesen Nagy Bogival.
1: És ez azért is különleges, mert egy abszolút house trackről beszélünk, de magyar rajta a dalszöveg. Nagy Bogival és Miss Mooddal készítettük, és hát szerintem a Rádió egy születésnapi fesztiválon is nagyot robbant. Úgyhogy ezzel folytatódik most a World Is My Radio Show, jön az Éden tőlünk.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM, pünköst hétfő este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Metzger Victoria lemezjátszók mögött maradjatok mindenféleképpen, vadi új David Guetta és vadi új Bob Sinclair zene is jön 10 után.
1: Úgy is van.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Helyi kulturális percek.
6: Köszöntöm Önöket, Kovács Rádai Andrea vagyok. Téravató ünnepséget rendeznek Szombathelyen. Az önkormányzat közleménye szerint május 28-án avatják fel azt a teret a városban, amit Fejsz Györgyről, Szombathely egykori alpolgármesteréről neveztek el. Az eseményen közreműködik Bújtás Ervin énekes. Emlékfalvatás Szombathelyen. Rónai Károly Podmanicki díjas építészre emlékeznek május 29-én a Vasiskanzemben. Az ünnepségen a köszöntő beszédek után Rónai Cecília osztja meg gondolatait édesapjáról a jelenlévőkkel. Olvasható a Skanzen közösségi oldalán. A hónap végén startol az Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzemben, írja a vaol.hu. Május utolsó hétvégéjén zenével, irodalommal, kézműves termékekkel telik meg Szombathely szabadtéri néprajzi kiállítása. A háromnapos esemény keretében lesznek előadások és beszélgetések, színházi előadás és táncház is. Június 12-e és 16-a között rendezik a Bloomsday Összművészeti Fesztivált Szombathelyen. Irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai programok is szerepelnek az idei kínálatban, közölték a szervezők. Az esemény egyik leglátványosabb és leginnovatívabb kezdeményezése a murális műhely, amely nagyméretű falfestmények formájában reflektál James Joyce világára. A részletes programok megtalálhatók a rendezvény Facebook oldalán. José Cura virághírű argentin tenor és Szamosi Szabolcs Liszt díjas orgonaművész különleges koncertsorozattal várja a közönséget augusztusban az ország több templomában. Szombathelyre is ellátogatnak, augusztus 10-én a Sarlós Boldogasszony székesegyházban adnak hangversenyt, közölte a Filharmónia Magyarország. Azt írják, az esteken az orgona egyenrangú partnerként jelenik meg, gazdagítva és kiteljesítve az énekhangot. Idén a megszokottnál korábban, augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A beharangozó tájékoztatón elhangzott, a fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Újdonságként fényfestés készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő. A programkínálat is bővül még.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Felkészültél.
8: Végy egy nagy levegőt.
9: Indulunk!
10: Are you ready?
11: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Múlt este 10. Hello mindenkinek, köszönjük, hogy itt vagytok. Mi természetesen nem pihenünk, pünköst hétfő este sem. Hello Viki.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, egy óriási kedvencel startolunk, itt is van Ed Sheeran és a kamera, csak itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Bob Sinclair újdonsága érkezik, olyan, mintha 20 éve készült volna. Imádjuk ezt a dalt.
1: Én is, de én nem csak a dalt szeretem, hanem Bob Sinclairt. Én követem őt az Instagramon, és olyan videókat szokott csinálni, nem tudom, Geri, hogy te látod-e.
0: Figyelem.
1: De a Pali az egyszerűen nem tud megöregedni. És annyira érzi a trendeket, és nagyon-nagyon-nagyon jó fej, hogy én már csak szerintem félig azért játszom a zenét, mert nagyon jó fej. De ennek ellenére a legújabbja, aki a szával zseniális, tőlük érkezik most az I Can't Wait.

0: az Empire of the Sun és az Alive Alok remixben itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Hello, Alok!
1: Hello everyone, this is Alok and you're listening to the World is Mine Radio Show at Radio 1.
0: Mellettem most Metzger Victoria lemezjátszói mögött. Üdv a most érkezőknek, hello Viki, neked is még egyszer.
2: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Na nézzük, hogy mi jön Alok remixe után.
2: A következő dal egy side piece dal, ami egy zseniális feldolgozás, ez a Cry For You, ismerni fogjátok az eredetét, de hát szerintem ebben az új köntösben még jobb. Úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, és benne most egy kis after a tegnapi fantasztikus Rádió Egy születésnapi fesztivál után. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük, aki ott volt a helyszínen, és azoknak is, akik hallgatták vagy nézték az élő közvetítést. Metzger Viktória lemezjátszói mögött, és hát Nagy Bogi, aki ebben a dalban énekel, ott volt tegnap is a parkban.
1: Bizony, egy saját rekket, vagyis egy saját remixet hoztam most, ugye Nagy Bogi és Dash közösére készíthettem egy Rádió Egyes verziót is, úgyhogy ezzel folytatódik a Jól leszek újra remixemmel a World is Mine Radio Show.

Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk aftereztek ilyenkor is a tegnapi fantasztikus Rádió Egy születésnapi fesztivál után, Metzger Viktória után néhány perc múlva Kollár a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen! Oh.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában. Kollár pörgeti tovább a hétfő estét. Hello, hello!
2: Jó estét, drága rádió, egy berúgjuk az ajtót, indul a mai utolsóra a Side Piece Festival Ready Cry For You verziójával 2025-ből. Szóval még egyszer, World Is My Radio Show, ezzel folytatjuk, maradjatok velünk!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és mibe megyünk bele?
1: Megyünk át Medusa Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes, dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medusa Lose Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy ez a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: és tartjuk ezt a tempót.
1: Chris Lake-kel robogunk tovább, aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Ease My Mind, ezzel folytatódik a World Is My Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show hétfő este, és még egyszer mindenkinek óriási köszönet, aki velünk bulizott a helyszínen, a Budapest Parkban, vagy pedig követte élőben az eseményeket, vagy a YouTube-on, vagy pedig adásban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról. Fantasztikus volt veletek a tegnap, Kollár a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: Max Tyler 2025-ös Grease 2000 következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem egy klub kultúrai korszakot felölelő dal, az eredeti 1997-es, szóval még egyszer Three Drives on a Vinyl 2000, Grease 2000, ezzel jövünk Max Tylerrel 2025-ös remixben.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál kullár! Na most szólj hozzá a Facebookon. facebook.com/radioegyhungary.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál kullár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Shine Radio Show. Mindjárt éjfél, ennyi időnk jutott mára. Nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. A teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu és a mobil applikációnkban. Holnap kedden jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert jelöl mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. A hosszú étvégét szépen lassan zárjuk, de egy rövid hetet indítunk, 4 munkanappal aztán megint hétvége. Az igazi mai slágerek pedig jönnek megállás nélkül, most Rayt hozom az egyik legújabb, a szenzációs adal. Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Nagy Bogi és Dash, és a Jó leszek újra nagyon vagány remixben, amit DJ Mesker Viki készített, aki egyébként ezen a nyáron, na, hogy érkezik a Siófoki plázsra is, ahol több rádió egyes DJ-vel lehet majd találkozni 2026-ban, és a Radio 1.hu-n írunk is erről, és egyébként ott is elindult a hétvégén a szezon. Hát igen, itt a nyár, és itt az igazi mai sláger, ahogy ígér.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy olyan dal, amit szerintem ebből már sokan felismernek, egy nagy klasszikus Faithless-től, aminek a 2026-os verzióját Bibi Rexa készítette el, és nem hibázott, óriási kedvenc, a New Religion. Ezt indítom a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy reggel 6-tól jönnek Balázsék, náluk pedig indul a vadi új játék. A nagy dalfűrészelős játék. Menő ajándékokért fel kell ismerni az igazi mai slágereket, de ebben szerintem nem lesz hiba. Én pedig ezeket hozom megállás nélkül egész éjszaka.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, akinek melóznia kell, jó pihenést, aki éppen ebben van a mikrofonnál, Király Tamás. Az igazi mai slágereket pedig én hozom ebben az órában is. Például hozom Kétót, de a legújabban Ray Daltont is, ez lesz a Blood Running. Most viszont az igazi mai slágerek között Teddy Swimsy a folytatás. Hatalmas kedvenc. A The Door. Ezt indítom már is. I

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mennek a nagy celeb kollabok. Nemrég például Joe Jonas lépett színpadra meglepetés vendégként Demi Lovato koncertjén Orlandóban. Ő ugye az It's Not That Deep turnéját pörget éppen, ennek az egyik állomása volt, ahol megjelent a színpadon Joe Jonas, és utána mind a ketten arról nyilatkoztak, hogy teljesen lenyűgözték a másikat, hogy mennyire profik. Egyébként hát nyilván ez is igaz. Na, a Rádió 1.hu-n erről a sztoriról is vannak még infók, én viszont két óval folytatom. Az igazi mai sláger a Turn the Lights Off, itt a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem mindenki éli azt, hogy a socialben teljesen kiteregesse a magánéletét, Rédáton se. Most volt másfél a születésnapját, tulajdonképpen egy posztot nem láttunk erről. Annál többet viszont a koncertjéből, ami, hát, szép számmal szaporodik, és ezen a nyáron is folyamatosan turnézik. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Rédáton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert picivel kettő előtt járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, reggel 6-tól jönnek Balázsék, náluk pedig indul a vadi új játék az elfűrészelt dalok Balázsékkal. És hát mit kell tudni minden Balázsékos játékról? Igen, szenzációsak a nyeremények, szóval ma reggel újra lehet velük játszani, én pedig addig is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül változatosan, most Miley Cyrus és a Midnight Sky itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája,